0: Koncentus Hungaricus lemezét és Bartók és Britten alkotásaival, és nagyon gratulálok Fehér Dezsőnek, hogy ismét hibátlanul és fölényesen tudta megfejtéseket a kérdésekre.
1: Köszönöm szépen! Júliusban jelentkezem!
0: Szeretettel várjuk vissza, és addig is szép napokat kívánunk, viszont hallásra! Fehér Dezső volt a mai játékosunk, akinek gratulálunk, a hallgatókat pedig bátorítjuk, hogy jelentkezzenek önök is a Kinyerma játék és muzsika 10 percben kvízre. Tudnak jelentkezni az SMS számunkon, a 0630-3030-160-as számon, az e-mail címünkön kinyerma@radio.hu, vagy az üzenetrögzítőn keresztül a 0630-759-60-10-es számon hagyhatnak üzenetet. Mi pedig folytatjuk a zenehallgatást Félix Mendelssohn Bartholdy egyik dal szöveg nélkülével. Sekou Kane Maison játszik cellón, Isata Kane Maison zongorán.

Felix Mendelssohn dalszöveg nélkülét Sekou és Iszata Kanepmeza játszották, cellón Sekou, zongorán Iszata. A következő darab szerzőjét sokan nem is zeneszerzőként, hanem csillagászként ismerik, főleg a tudomány világában. William Herschel fedezte fel ugyanis az Uranus bolygót, közben pedig polihisztorként orgonát vezényelt, tanított és komponált is. C-dur szimfóniája az első tétele a 18. századi angol koncert élet világát idézi, a London Mozart Players együttesét Matthias Bamert vezényli.